0: Kardio.
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.
1: Kardio.
0: Kardio.
1: Stimulátor.
0: Stimulátor.